0: Köszönöm, hogy rakott a rögzőket rá, hogy itt van a Trömsz Begin, vagy a Trömsz
1: Begin.
2: Köszönöm, hogy rakott a